tone. Oh, sírtam tone. Sírom beni herre. Sírom pors zúrteni herre. Se is a alt, is a mor mehe.